*274#. Chito nekokwo akine pesa kirui nebo 861. Chito nekure Ngilel nebo 523. Fiola nebo 008. Ak chito nekure Jackson nebo 480. Kakenyoru biik taman, kimoche biik taman. Kimoche biik taman. Kimoche biik ten. Kechire ko dadi. *274#.